0: Szintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a kettes blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyóvíz szintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Elismeréseket adtak át a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészeti és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge párta készítő, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc veszőfonó és seprű készítő vehette át. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, az adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Vasárnap is derült idő lesz. Meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó, szakíró. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó, szakíró. A Szepesi és Ezüst Gerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állít Apám regényét. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Elismeréseket adtak át a mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet megépül a második vágány is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészeti és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge párta készítő, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc veszőfonó és seprű készítő vehette át. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, az adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

barátnőt jelent neked. Hozzám is eljutott a történet, valaki elfecsegte az egészet. Szóba kár tagadni, ennek annyi, már nem kell adnotok a szépet. Benne végig az igazit láttam, azt hittem, hogy jobb ennél. Tudod, mi tőled is többet vártam, egy igazi barátot vesztettél. Ezt a pár sort még rátok szánom, valahogy ezen is majd túllépek. Nem azért szegénységi bizonyítvány.

legalább a történet kerek. Most egy jó nagy lélegzetet veszek, és talán elfelejtem, ha összeszedtem magam, s begyógyultak a sebek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Kanadai árukra vetett ki büntető vámot az Egyesült Államok. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
1: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
4: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamosenergia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
2: soha
1: örömként.
2: Soha.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
1: Ez jó?
2: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
1: De élni akkor is akartál
2: élni,
1: mindig.
2: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy perc soha meg nem fordulna a fejembe. Uh-huh. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el három hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is és lelkileg is ez a megközelítés, tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
2: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a jó Isten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondtam már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy mondom, figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta. És nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészsége? Igen. Mekkora? Elmondtam neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már
0: elmehetek. Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Kilépő pontokon, az életből való kilépő pontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
3: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
4: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomban néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt, sorsszerű szerepeim emberek életében, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
2: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
3: Kérdés, hogy mivel szolgálja a leginkább a saját és a környezete fejlődését? Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
2: Hol szűnik meg a szabad akarat?
3: Ez szerintem egy olyan kérdést veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, én legyek én az életem kormány rúdjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Életportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyúl befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 16-17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, egy konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője. És akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a ketet között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy, amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezerráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz. Egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trió Mozaik. Fedezze fel velünk a hét legfontosabb jársági eseményeit a Trió Mozaikban. Minden hétvégén reggel 7-től 12 óráig.

0: been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de koráncsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is. És 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepra telepre beérkeztünk. Az igazgató, az utolsó előtti ajtónál, a lepra telep igazgatója, aki ugye lepra telepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepra telepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepra telep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam, hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül, boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve Egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük, egész más emberként jöttem vissza.
1: Sztár portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár portré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásolóműhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. A kormányfő korábban emlékeztetett arra, hogy Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapurba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
11: Ez a Zamat.
10: Zamat!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, és benne már is indul a zamat, és ma olyan gyümölcsökkel fogunk foglalkozni, amik tele vannak antioxidánsokkal, és nagyon jót tesznek nekünk, hogyha az immunrendszerünket szeretnénk erősíteni, és hát mivel a legtöbbnek egy picit eltér az érési ideje, ezért fagyasztva fogjuk őket használni. Ugye legendákat hallottunk már a pirosbogyós gyümölcsök varázslatos hatásairól, hát most ezeket vesszük gorcső alá, de először is nézzük meg, hogy mik tartoznak a pirosbogyós gyümölcsök közé. Nos, a málna, a szeder, az eper, az áfonya, a vörös áfonya, a ribizli, akár a medgy és a cseresznye, a som, és hát tulajdonképpen az egres vagy közméte is ide sorolható, mert hogy annak is van piros bordó fajtája. Úgy általánosságban elmondható róluk, hogy rengeteg C-vitamin és rengeteg ásványi anyag van bennük, viszont alacsony a kalóriatartalmuk, és hát antioxidáns tartalmuk kiemelkedő, ez adja a bogyók jellegzetes élénk színét. Gyönyörű díszítő elemei lehetnek például a süteményeknek, koktéloknak, turmixoknak, fagyiknak frissen, fagyasztva pedig fantasztikusan finom dolgokat készíthetünk belőlük, és hát fagyasztva tényleg az a legjobb, hogy egyszerre többféle gyümölcsöt is tudunk használni, mert ugye mindegyiknek tényleg egy picikét eltér az érési ideje. A málna máskor érik, mint a vörös áfonya, de a ribizli és a som érési ideje is eltér, de mi most együtt fogjuk őket használni. Bízom benne, hogy előkészítették már a jegyzetfüzeteket, mert sok fantasztikus recepttel készültem. Előtte azonban zenélünk egy jót.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

sarokban senkivel. Két orba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Ez a Trio FM és benne szól a Zamat. Ugye azt gondolná az ember, hogy a megfázások igazi időszaka az a tavasz és az ősz, viszont van egy csapda, amiben hát sajnos én is beleléptem, ez pedig a légkondi ész nélküli használata, illetve a töménytelen mennyiségű fagylalt elfogyasztása, mindkettő megterhelheti a szervezetünket, és hát sajnos ilyenkor is könnyen megfázhatunk. No de itt vannak a piros bogyós gyümölcsök, amik akár ki is gyógyíthatnak bennünket a nyári náthából, de nyilván nem ez a legfőbb tulajdonságuk és nem ez a legfőbb erényük, hanem az, hogy rengetegféle vitamint és antioxidánst tartalmaznak, úgyhogy parányi méretük ellenére a piros bogyós gyümölcsök mind-mind valóságos kincsek. A nyár pedig ugye piros bogyós gyümölcsök szezonja, azonban mivel mindegyiknek viszonylag rövid az érési ideje, és egész nyáron tart a szezonjuk, ezért nagyon ritkán tudunk együtt készíteni finomságokat, eperből, málnából, cseresznyéből és áfonyából pedig nyugodtan használhatnánk őket együtt, erre pedig kiváló megoldást kínál nekünk a fagyasztási technológia, úgyhogy akár mi magunk is eltehetjük egyenként az éppen beérett piros bogyós gyümölcsöt a fagyasztóba, de akár beszerezhetjük már összecsomagolva is a piros bogyós gyümölcsöket, aztán készíthetünk belőlük fantasztikusan finom dolgokat. Én idén nyáron rákaptam arra, és ezt ajánlom önöknek is, próbálják ki, hogy előveszem a méhűtőből a piros bogyós gyümölcsös zacsit, beleöntök egy jó maréknyit a poharamba a gyümölcsökből, dobok rá egy mentalevelet és felöntöm vízzel, és gyakorlatilag órákon keresztül képes vagyok kortyolgatni az így készített limonádét, mert hogy a gyümölcsök sokáig hidegek maradnak, lehűtik a vizet, és ez persze ízesítik is, és újra és újra fel lehet önteni a gyümölcsöket, akár csapvízzel, akár ásványvízzel, akár szódával, és így órákon keresztül hűs limonádét kortyolhatunk. Nekem ez a felhasználási mód nagyon bejött, és hát nem is kell édesíteni az így készített limonádét, mert hogy maguk a gyümölcsök is édes savanykás ízűek, de persze fogyaszthatjuk őket akár turmixnak vagy smoothie-nak elkészítve is, úgy is mesésen finomak, de persze nem csak a magas C-vitamin antioxidáns tartalom is az édesen savanykás vagy savanykásan édes ízük miatt érdemes fogyasztani őket, hanem azért is, mert magas a víztartalmuk, így nyáron a folyadékpótlásban is jó hasznukat vesszük, ráadásul pont az ízük miatt önmagukban is kiváló szomjoltók, vásárlásuknál vagy leszedésüknél pedig arra kell figyelnünk, hogy mindig épp és egészséges bogyójú gyümölcsöket válasszunk, a tompa színű, túl puhának vagy nyálkás felületűnek tűnő, esetleg nedves gyümölcsöket ajánlott elkerülni. Szintén általánosságban elmondható, hogy hűtőben 2-3 napig állnak el, megmosni pedig csak közvetlenül fogyasztás előtt szabad, viszont remekül fogyaszthatók, viszont fogyasztás előtt mindenképpen mossuk meg ezeket a gyümölcsöket, és amennyire csak tudjuk, próbáljuk őket megszárítani is. Minél vízesebbek, annál jobban össze fognak fagyni a mélyhűtőben. Érdemes kis adagokban, akár zacskóban, akár dobozban tárolni őket, és hát természetesen egészben a medgyet, a cseresznyét ajánlott kimagozni, mielőtt lefagyasztanánk, illetve hát érdekes kérdés az eper, mert hogyha mi magunk szeretnénk az epret eltenni, azt fogjuk tapasztalni, hogy amikor kivesszük a mélyhűtőből és kiolvad, akkor ilyen gumis, szivacsos állaga lesz. Ez pedig ront az élvezeti értéken. A nagyüzemi fagyasztási technikával lefagyasztott eper azonban kiolvasztás után is egészen meglepően jó állapotban van, szóval, hogyha mi magunk tesszük el az epret, akkor azt akár pürésíthetjük is, mielőtt betesszük a fagyasztóba. Lefagyasztva akár 3-4, de 6 hónapig is megőrzik az ízüket, állagukat, amitől télen kimondottan boldogok leszünk majd. No, hamarosan mondom, hogy milyen finomságokat készíthetünk a piros bogyós gyümölcsökből, úgyhogy álljanak készen a jegyzetelésre. I tried hard

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, önök az Amatot hallgatják, és benne a pirosbogyós gyümölcsökkel foglalkozunk. Ugye azt már elmondtam, hogy én idén nyáron felfedeztem magamnak a pirosbogyós gyümölcsökből készített limonádét, amikor a fagyasztott gyümölcsöt egyszerűen csak felöntöm vízzel, és újra után töltöm a vizet, meg egy kis mentalevelet is, vagy akár egy karika citromot is lehet csempészni ebbe a limonádéba, üdítő, frissítő, és órákon keresztül hűs ez a limonádé, de készíthetünk akár smoothie-t is a fagyasztott gyümölcsökből, sőt, hogyha smoothie-t készítenénk belőlük, akkor sem kell őket felolvasztani, nyugodtan beletehetjük a turmixgépbe, akár fagyottan is. Nagy kedvencem például a szedres áfonyás smoothie. Ez egy kicsit fanyar, lila színű üdítő lesz. Ehhez egy marék szedret, egy marék áfonyát, fél avokádót, egy tejáskanálnyi mézet, egy icipici darab gyömbért és görög joghurtot szoktam használni. A turmix édességét a mézzel tudjuk fokozni, tehát hogyha kevésbé a fanyar, sokkal inkább az édes ízt szeretnék érezni, akkor nyugodtan tegyenek hozzá akár két vagy három kanálnyit is a mézből. Hogyha pedig kicsit édesebb turmixra vágynak, akkor ajánlom, próbálják ki a málnás cseresznyés smoothie-t, amit akár sárgadinnyével, akár banánnal lehet még édesebbé, még különlegesebbé tenni. A maréknyi fagyasztott málnához és maréknyi fagyasztott cseresznyéhez ugye banánt adunk, vagy sárgadinnyét, és ezt is felöntjük görög joghurttal, vagy akár egyszerűen csak tejjel, összeturmixoljuk és már kortyolgathatjuk is. Ebben egyébként nagyon különleges összetevő lehet, hogyha mentalevelet is dobnak a turmixba, mondjuk olyan 5-6 levelet. Hogyha pedig szeretnék még gazdagítani ezeket a gyümölcsös smoothie-kat, akkor nyugodtan keverjenek hozzá két evőkanálnyi chia magot, és az elkészített smoothie-t hagyják állni, néha-néha megkeverve legalább 5-6 órán át, mert így egy tartalmas, egészséges, energiadús reggeli, vagy akár ebéd lehet a végeredmény. Bízom benne, hogy megjött ehhez is a kedvük.
1: Zamat. Ez a Zamat a Trio FM-en. Kata a konyhában.

97.7 Trio FM mellettet szól, és önök az Amatot hallgatják, benne pedig ugye a pirosbogyós gyümölcsökkel foglalkozunk. Ugye a műzli reggeliket valamennyien nagyon szeretjük. Na hát remek felhasználási módja a pirosbogyós gyümölcsöknek az is, hogyha egyszerűen csak zappelyhet összekeverünk néhány nem sózott olajos maggal, mehet bele mogyoró, mandula, kesudió vagy akár tökmag is, hozzáteszünk egy nagy maréknyit a fagyasztott pirosbogyós gyümölcsökkel, felöntjük tejjel, és már kész is a mesefinom reggeli. Mondjuk ebben az esetben nem árt egy kicsit hagyni, hogy kiolvadjon a gyümölcs, bőven elég, hogyha csak az olajos magvak ropognak a fogunk alatt is, nem a fagyasztott málna vagy szeder. No, de én most hoztam önöknek egy picit hasonló reggelit, egy gyümölcsös sült zapkását fogunk együtt elkészíteni. Ez 30 dekányi gyümölcsre van szükség, lehet használni akár vegyesen, de akár csak áfonyát, csak málnát, csak epret, csak medgyet vagy cseresznyét vagy szedret is használhatnak hozzá. A gyümölcsöt úgy, ahogy van, fagyottan beletesszük egy tűzálló forma aljára, és megszórjuk 1-2 evőkanálnyi cukorral, és egy picit összekeverjük. Szükségünk lesz még 20 deka zappehelyre, amit összekeverünk egy tejáskanálnyi sütőporral, egy csipet sóval, és rászórjuk a gyümölcsre. Aztán szükségünk lesz még 4 deci tejre, amit 2 darab tojással keverünk össze, majd ezt is ráöntjük a zappehelyre. Jó alaposan összekeverjük. Aztán fogjuk a tűzálló tálunkat, és betesszük a, most figyeljenek, ezt a lépést ne roncsák el, betesszük a hűtőbe. Bizony, nem a sütőbe, mert a zapkásának még egy kicsit meg kell dagadnia. Néhány órát, vagy akár egy éjszakát is hagyhatjuk a hűtőben állni, aztán másnap reggel elővesszük, betoljuk a sütőbe, és közepes hőfokon fél óra alatt megsütjük. És már kész is a gyümölcsös sült zapkása a reggeli. Fantasztikusan finom, és nagyon egészséges. Ajánlom, próbálják ki ezt is. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: hazai, a hétvégi információforrás.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopó réteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Trio Mozaik. Fedezze fel velünk a hét legfontosabb jászsági eseményeit a Trio Mozaikban. Minden hétvégén reggel 7-től 12 óráig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
6: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. A kormányfő hozzátette, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking szigüm mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapúrba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Ma tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelyben a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország meg nem támadási szerződését rögzítették, közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt.
7: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
10: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
7: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
12: Ez a Zamat.
11: Zamat.

paradise with you. Ez a Trio FM és a piros-bogyós gyümölcsökkel foglalkozunk a mai zamatban. Készítünk egy jó kis levest. Ugye a legtöbb gyümölcsleves készítésénél azt szokták javasolni a séfek és a háziasszonyok is, hogy pároljuk meg a gyümölcsöt, aztán öntsük fel vízzel, és akár étkezési keményítővel, akár pudingporral sűrítsük be a levesünket. Ez tök jó, tényleg nagyon finom lesz, így bármilyen gyümölcsből is készítjük a gyümölcslevest, viszont egy nagy baj van vele, hogy várnunk kell, amíg kihűl. Na hát én ennél azért jóval türelmetlenebb vagyok, úgyhogy én most nem fogok levest főzőcskézni önökkel, egyszerűen csak összekeverünk egy nagy adag levest, mert hogy a piros-bogyós gyümölcsökből akár így is lehet levest varázsolni az asztalra, és ezzel gyakorlatilag egy másodpercet sem kell várni, miután elkészül, azonnal lehet fogyasztani, hiszen ugye fagyasztottan tesszük bele a gyümölcsöt, és ettől jó hideg lesz a levesünk. Az egyetlen dolog, amit én ehhez melegíteni szoktam, az a narancslé, mert hogy arra van még szükségünk 1 literre. Én ehhez a leveshez a 450 g-os fagyasztott pirosbogyós gyümölcs válogatást szoktam használni, valamint 1 liter narancslevet, 2 deci habtejszínt, fűszernek pedig egy nagyon kevés őrölt szegfűszeget. Az elkészítés pedig tényleg nem bonyolult. A liter narancslevet belöntöm egy lábasba, azt felteszem melegedni, nem engedem, hogy felforjon, csak melegítem egy kicsit, közben beleszórom az őrölt szegfűszeget, és amikor már meleg a narancslé, de olyan meleg, hogy még a kis ujjamat gond nélkül bele tudom mártani, már veszem is le a tűzről, és egyszerűen ráöntöm a fagyasztott gyümölcsre, ugye? Azért kell csak melegíteni a narancslevet, hogy segítse a fagyott gyümölcs kiolvadását. Alaposan összekeverem, látni fogják, hogy azonnal pirosas, bordós színe lesz a lének, ekkor mehet hozzá a 2 deci habtejszín, azzal is alaposan összekeverem, és már kész is van a leves. Hogyha szeretnék még egy kicsit gazdagítani, akkor bontsanak ki hozzá egy barack konzervet. A barack konzerv levétől még egy kicsit édesebb lesz a levesünk, és természetesen a gyümölcsöt is hozzá lehet adni kisebb darabokra vágva, fantasztikusan finom nyári csemege, az elkészítésével pedig akár az abszolút kezdők is megpróbálkozhatnak. Jó étvágyat!

Ez a Trio FM és önök a Zamatot hallgatják, és ugye ma pirosbogyós gyümölcsökből készítünk finomságokat, természetesen fagyasztott pirosbogyós gyümölcsöket használunk, mert hogy ahogy azt a műsor elején megbeszéltük, viszonylag rövid ezeknek a gyümölcsöknek az érési ideje is, hát nagyban eltér. A nyár elején érik a málna, a nyár végén a szeder, ezt a kettőt ugye szeretnénk összehozni, akkor szinte csak fagyasztva tudjuk ezt megoldani. Márpedig a következő receptünkhöz sokféle pirosbogyós gyümölcsre van szükségünk. A legjobb egyébként, hogyha erdei gyümölcsöt vagy fagyasztott pirosbogyós gyümölcs válogatást használnak hozzá, mert hogy egy gyümölcsös csatnit fogunk készíteni, ami nagyon kellemes sült húsokhoz. Na hát először is ehhez szükségünk lesz 15 deka lilahagymára, ugye ennek egy kicsit édeskésebb az íze. A lilahagyma mellett fél kilónyi kell a fagyasztott pirosbogyós gyümölcsökből, kell 1 deci vörösborecet, 15 deka cukor, ez lehet akár nátszukor vagy barna cukor is, kell még 5 szem kardamom, egy tejáskanálnyi fahéj, és hogy kellően pikáns legyen, egy kávéskanálnyi jó erős szecsuáni bors, valamint egy csipet só. A lilahagymát egészen apró kockára vágjuk, majd a többi hozzávalóval, tehát a gyümölcsökkel, a vörösborecettel, a cukorral, a kardamommal, a fahéjjal és a szecsuáni borssal, no meg az egy csipet sóval, és mindössze 2 deci vízzel, kislángon fedő alatt elkezdjük főzni. Összesen 25 percig kell majd főznünk, lefedve kislángon, közben, hogyha szükséges, akkor olykor-olykor érdemes pótolni a vizet. A végeredmény egy kicsit lekváros állagú massza lesz. Ez a mennyiség egyébként egy ebédhez elég, hogyha szeretnének belőle többet készíteni, nyugodtan megtehetik. Sterilizált üvegbe öntve, száraz dunstban kihűtve, ez is hónapokig eláll a kamrapolcán. Aztán, hogyha megkívánunk egy kis nyári ízű kísérőt, mondjuk a sült kacsa vagy a sült csirkecomb mellé, akkor már bonthatjuk is ki a pirosbogyós gyümölcsös csatnit, és fogyaszthatjuk jó étvágyjal. Bízom benne, hogy kipróbálják.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Egy bogyós gyümölcsökkel megsütött koblert fogunk az asztalra tenni, de előtte nézzük, mi is az a kobler. Nos, hát tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy pite, mégis egészen más, dacára annak, hogy mind a töltelék, mind a tésztája hasonló. Az egyik fő különbség a pite és a kobler között, hogy a gyümölcsök közvetlenebb hőnek vannak kitéve a kobler esetében, mint a pitében, ezért jobban karamellizálódnak és szinte sűrű lekvár lesz belőlük, miközben sütjük. A tészta is egy picit más, persze ugyanolyan omlós, vajas, de egészen eltérő módon viselkedik. Kívülről ropogós és aranybarna lesz, egy villával felvágva azonban képes felszívni a gyümölcsök ízletes szaftját. Mivel alul nincsen tészta, nem kell amiatt aggódnunk, hogy esetleg eláztatjuk, viszont tálaláskor készüljünk rá, hogy a süti szeleteket nem tudjuk a kezünkkel enni, mindenképpen kanalat kell mellé felszolgálnunk, és hát akár egy gombóc, fagyit is adhatunk emellé a folyós, ragacsos, szaftos édesség mellé. No, ezután a bevezető után remélem izgatottan jegyzetelnek, már is mondom, hogy hogyan készíthetünk koblert pirosbogyós gyümölcsökkel. Először is szükségünk lesz a tésztához 20 deka lisztre, 2 csomag vaníliás cukorra, 2 evőkanál barna cukorra, plusz valamennyi kell majd a tetejére, kell 1 tejáskanál sütőpor, 1 csipet só, 10 deka hideg vaj, 1 tojás és 2 deci tejszín. Ebből állítjuk majd össze a tésztát, de mielőtt a tésztával foglalkoznánk, előkészítjük a sütemény lényegét, a gyümölcs tölteléket. 80 dekányi pirosbogyós gyümölcsöt fogunk hozzá használni, valamint egy tejáskanálnyi őrölt fahéjat, 2 evőkanálnyi étkezési keményítőt és 6 dekányi barna cukrot, valamint szükségünk lesz még egy narancsra is, annak a héját és a levét is fogjuk használni. Forró vízzel átöblítjük a narancsot, lereszelünk nagyjából 1 tejáskanálnyit a héjából. Egy nagy tálba öntjük a gyümölcsöt, összekeverjük a narancshéjjal, és adunk hozzá 8 evőkanál frissen facsart narancslevet. Megszórjuk a fahéjjal, a keményítővel és a cukorral, és az egészet alaposan átkeverjük. Aztán ezt a gyümölcskeveréket elosztjuk akár egy kapcsos torta formában, vagy akár 4-6 darab kisebb sütőedényben, tökéletes például, hogyha van otthon szuflé formánk, felfújt formánk, abba is belerakhatjuk a gyümölcsöket. Betoljuk a sütőbe is, 10 perc alatt elősütjük őket. Amíg a gyümölcsök átmelegszenek, addig elkészítjük a tésztát, a lisztet, a sütőport, a vaníliás cukrot és a barna cukrot, valamint egy csipet sót összekeverünk egy tálba, hozzáreszeljük a hideg vajat és egy kicsit az újbegyünkkel összemorzsoljuk. A tojást, a tejszínt egy kézi habverővel egy másik tálban simára keverjük, és hozzáöntjük a lisztes keverékhez, majd egy kanállal összekeverjük az egészet. Hogyha ezzel megvagyunk, és a gyümölcs elősütési ideje is lejárt, ugye 10 perc, akkor kivesszük a gyümölcsöt a sütőből, és egy evőkanállal kis halmokat teszünk a tésztából a gyümölcs tetejére. Van, aki keményebbre szereti készíteni a tésztát, az nyilván több liszttel dolgozik, de abban az esetben ki kell nyújtani a tésztát, és pogácsa szaggatóval korongokat szaggatni belőle, és azokat rápakolni a gyümölcs tetejére. Jobban szeretem, hogyha egy kicsit felhősebb a tészta. A tészta kupacok tetejét pedig még megszórjuk barna cukorral, az nagyon finom, ahogy rákaramellizálódik a süti tetejére, és már toljuk is be a sütőbe. Hogyha friss gyümölcsből dolgozunk, akkor nagyjából 15-20 percig kell sütnünk az előmelegített sütőbe, de ugye mi fagyasztott gyümölcsöt használtunk, hát érdemes 25-30 percig sütni ezt az édességet. Hogyha kész, akkor pedig lehet is tálalni, nagyon finom, akár vaníliafagyival, akár valamilyen piros bogyós gyümölcsből készített fagyival, és akár tejszínhabbal. Bízom benne, hogy ezzel is tesznek egy próbát. Jó étvágyat hozzá!

97.7 Trio FM mellettet szól, és már a végére értünk az amatnak, és nagyon úgy nézem, hogy lassan végére érünk a nyárnak. Még egy hetünk van a nyári szünetből, hát használják ki. A szorgalmi időszakra pedig készüljenek úgy, hogy egyenek sok pirosbogyós gyümölcsöt, mert ugye abban sok az antioxidáns és sok a C-vitamin, ami megnehezíti a vírusok és a bacillusok dolgát, de hát a pirosbogyós gyümölcsöket nem csak ezért, hanem az ízük miatt is érdemes fogyasztani. Én jó étvágyat kívánok az elkészült ételekhez. Jövő héten ismét együtt sütünk, főzünk, majd addig remélem én is kigyógyulok a náthából. Vigyázzanak magukra, meg ne fázzanak. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: Trió Mozaik, a hétvégi információforrás.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. Az asszály és a tartós hőség nem csak minket visel meg, hanem a város növényzetét és a vadon élő állatokat is. Itt Jászberényben összefogtak az önkéntesek. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete rendszeres locsolással menti a fiatal és idősebb fákat, a külterületeken pedig itatókat töltenek fel a szomjazó állatoknak. Hogy pontosan kik és hogyan vesznek részt az akcióban, az már is kiderül Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
3: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Szódor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikliút. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
2: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVV ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
3: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVV ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVV ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni, úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Megbeszéljük mindig a JVV ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesztük az utat.
2: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
3: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet. Azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és más rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb járvány információk és interjúk várják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
1: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
3: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a paksi atomerőmű védelmére sok felajánlás érkezett. A kormány ezután úgy látná méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplését nem csak az adófizetők, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, illetve a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák, fogalmazott a kormányfő. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben, Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Holnap kapják meg a szülők az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
6: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
0: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Esti túrával várja a látogatókat pénteken a Szegedi Vadaspark. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszín és sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István azt mondta, a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullám idején a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzsongler bemutatót is kínálnak. Meghalt Failoni Donatella zongora művész. 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, mi alatt számos nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failoni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, száraz időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik majd, tette hozzá. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Tévedésből a Sydney maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban, mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukba korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban, a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Napos, száraz az idő, időnként megélénkül a szél. Éjfélig nem várható csapadék, azután az északnyugati, északi részeken lehet néhol kisebb eső vagy zápor. Éjszaka 11-17 fokig hűl le a levegő. Holnap is napos idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bac papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten is jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdánra éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: get the party lit.
1: Ah. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Derűs időre számíthatunk, hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdánra éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalványformájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most?
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: akkoriban crazy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között. Wow.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalványformájában küldik. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jassák kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse a hétvégét a Trió délutánnal. A Trió FM zenés információs műsorával. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Derűs időre számíthatunk, az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a Paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energia a ellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és ki hallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt, már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a teszt műhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 km széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Trio FM.
0: Mellette szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik, a friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV+. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlaghőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlaghőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantásra hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőségtombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az 1000 hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres esőerdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiség vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint 2-szer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Megyek aludni.
1: Zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi Zeneturmixot.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Derűs időre számíthatunk, az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt. Ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a hold teljes árnyéka a Földre vetül, és a hold látszólagos mérete nagyobb, mint a nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a nap koronája, amelyet egyébként a nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a nap látszólagos mérete nagyobb, mint a hold látszólagos mérete. A hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a földre vetülni, még akkor sem, ha a nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski. Őt a helyi königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotíp lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet, azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány, egy új kutatás alapján, egyébként nem az őskorban ért el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagybirodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a Katalán Fejlett Kutatási és Tanulmányi Intézet munkatársa és kollégái 171 mai vadászó, gyűjtögető közösség nyelvi sokféleségét elemezte, majd ezek alapján megbecsülték, hogy hány nyelvet beszélhettek több ezer évvel ezelőtt. Számításaik szerint a Föld akkori népessége 7 milliónál kisebb volt. Figyelem, most vagyunk 8 milliárdan, tehát akkor több ezer évvel ezelőtt 7 milliónál is kevesebben éltek a Földön, és ez a népesség körülbelül 4500 + 6200 féle különálló nyelvet használhatott. A népesség növekedésével párhuzamosan nyilván egyre több nyelv alakult ki a Földbolygón, a változatosság pedig 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcsát. Claire Bowen, a Yale Egyetem szakembere szerint a nyelvi sokféleség maximuma az államok és korai birodalmak korában következett be. Aztán a birodalmak megjelenése után körülbelül 2000 évvel ezelőtt a sokféleség meredek hanyatlásnak indult. A kutatók szerint ennek fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése volt. A meghódított népcsoportok ugyanis gyakran átvették a hódítók nyelvét, miközben saját nyelveik fokozatosan eltűntek, így a nagy politikai központok nyelvei egyre szélesebb körben terjedtek el, a kisebb regionális nyelvek pedig sorra kihaltak. Ez azt gondolom, hogy logikus. Damien Blasi, a katalán kutató, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy egy-egy nyelvi jellegzetesség nem feltétlenül azért vált, tehát elterjedté, mert jobb volt a többinél, hanem azért, mert olyan népességhez kapcsolódott, amely sikeresen terjeszkedett. Napjainkban körülbelül 7500 nyelvet beszélnek világszerte, viszont sokkal többen is vagyunk, tehát ez a szám ugyan több, mint amennyi több ezer évvel ezelőtt létezett, de nagyságrendekkel kevesebb annál, mint a nyelvi sokféleség feltételezett csúcspontján. A sokféleség csökkenésének veszélye egyébként továbbra is jelentős. A veszélyeztetett nyelveket nyilván tartó Endangered Languages Project adatai alapján mintegy 3300 nyelv hanyatlóban van, közülük 437 súlyosan veszélyeztetett, az elmúlt évszázadban pedig több mint 400 nyelv tűnhetett el végleg. A szakértők szerint a gyarmatosítás, a jogi korlátozások, az erőszakos asszimiláció és a gazdasági kényszerek, például az angol vagy a spanyol nyelv használatának előnyben részesítése, mind hozzájárultak a nyelvi sokféleség csökkenéséhez. Ennek ellenére a nyelvek kihalásának üteme a múltban bizonyos időszakokban még a mainál is gyorsabb lehetett, állítják a kutatók a National Geographic cikkében. Újabb érdekességgel zárjuk mai magazinunkat, egy picit megint utazni fogunk, sőt nyaralni. Új bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek. Kihallott már az offline utazásról, vagy a térerőmentes kabinházak kínálatáról, illetve meg kell tanulnunk azt is, hogy ma már létezik egy új kifejezés, amikor a nyaralásról beszélünk, az úgynevezett lassú nyaralás, de vajon miben különbözik a lassú és a gyors nyaralás, és egyáltalán mit nevezünk lassú nyaralásnak, mit kell tennünk ahhoz, hogy lassú legyen a nyaralásunk, és miért jó az az idegrendszerünknek? Ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Érezd az

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén utazást, sőt, nyaralást ígértem. Ki hallott már az offline utazásról, illetve arról, hogy különbséget tudunk ma már tenni lassú és úgynevezett gyors nyaralás között? A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembe megy a hagyományos, csillogó turizmussal, írja a Magyar Nemzet. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt hetekben drasztikusan több mint 140%-kal nőtt meg az érdeklődés az úgynevezett offline utazás, illetve a térerőmentes kabinházak iránt. A digitális nomádok és a home office korszakában a munka és a magánélet közötti határok teljesen elmosódtak. Egy átlagos európai munkavállaló még a szabadsága alatt is naponta többször ránéz a céges e-mailekre, vagy görgeti a közösségi médiát, ami megakadályozza, hogy kipihenje magát, állítják a szakértők. Ebből a mókuskerékből született meg az úgynevezett lassú turizmus, slow travel, és az offline utazás radikális formája. A Google Trends adatai szerint az emberek már szándékosan olyan eldugott erdei kabinházakat, vagy hegyvidéki jurtákat, esetleg tengerparti ökoszállásokat keresnek, amelyeknél a leírásban vastag betűvel szerepel a következő mondat: itt nincs térerő, és a legközelebbi wifi pont kilométerekre található. De persze nem mindenki szeretne erdő közepén eldugott kis faházba nyaralni, valaki kimondottan ragaszkodik a hotelekhez, nos, a hotelek is leleményesek, ugyanis vannak hotelek, ahol a bejelentkezés legelső lépéseként a vendégeknek le kell adniuk az összes okos eszközüket, a telefonjukat, a tabletjüket és az okos óráikat is. Egy elzárt központi szépben tartják őket, és a tartózkodásuk alatt nem is kaphatják vissza azokat, persze a vendégek direkt választják ezeket a hoteleket. No, de nézzük, hogy mit mond a tudomány mindenről. A pszichológusok és neurológusok szerint ez a trend egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos ingerek, amelyeket a lájkok, az üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyunkban. A digitális detox nyaralásokról már bebizonyították, hogy már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet stressz hormon szintjét, helyreállítják a felborult alvási ciklust, az utazási emlékek pedig sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában, mint hogyha mindig mindent megörökítünk a telefonunkkal. Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy 5 csillagos szálloda medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márvány fürdőszoba, hanem az, ha senki nem tud elérni bennünket. Ami pedig a lassú nyaralást illeti, nos, a szakértők azt mondják, akkor tudjuk jól kipihenni magunkat, ha lassú nyaralásra, illetve üdülésre szánjuk rá magunkat, ehhez bizony az kell, hogy félretegyük az okos eszközeinket, akkor tud az idegrendszerünk megnyugodni, emellett pedig az úgynevezett lassú nyaraláshoz hozzájárulhatunk azzal, ha például nem sietünk, hanem beiktatunk úgynevezett lassú programokat a nyaralásunkba, például egy lassú sétás, városnézést, vagy egy hosszabb étkezést, amikor nem rohanunk, és lassabban fogyasztjuk el egymással beszélgetve, kommunikálva a többfogásos ebédet vagy vacsorát. Így alakul ki tehát manapság a lassú üdülés, illetve nyaralás fogalma, amelyről érdemes elgondolkodnunk. És ezzel magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki egy pár perc erejéig lelassult, és szívesen vettem a tudomány mai állásának friss híreit. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, további nagyon kellemes lassú perceket és rádiózást kívánok akkor is, ha gyors zene következik.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-ára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energialétesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőivel együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Riu FM. Melletted szól.
1: Thank you.

97.7 Hit 3 FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energia a ellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié, ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Mellette szól. Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energia a ellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

csodozna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: Trio FM. Mellette szól.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

csönget a hajnal, miközben alszunk a fűben, cipőben. A sátradnál semmi nem várt át, valamivé tettük egymást, hogy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól.